DJ. So listen, party people.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gondolt a vendéglőkben a higiéniával, egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés, új néven fut a Kobak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az aszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A Kobak névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Éles helyzetben bizonyítottak a magyar békefenntartók, egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Adathalász kísérletre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes ismeretterjesztő előadásokkal indult el a Szépkorúak Akadémiájának új programsorozata Szolnokon. A kezdeményezés az idősebb korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy új ismereteket szerezzenek, miközben közösségben szakemberek segítségével beszélhetnek az őket érintő kérdésekről. A Szépkorúak Akadémiája Szolnokon már korábban is működött, a program célja pedig továbbra is az aktív időskor támogatása és a tanulás lehetőségének biztosítása. Az előadásokon való részvétel ingyenes, számol be róla a Szolnoki Napló. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadás egyes szolnoki és mezőtúri kormányhivataloknál. A változás technikai munkálatok miatt szükséges, ezért az érintett helyszíneken az ügyfelek átmenetileg nem tudják személyesen intézni ügyeiket szeptember 14-e és 18-a között. A szolgáltatók arra kérik az érintetteket, hogy ügyintézésük tervezésekor vegyék figyelembe a módosított nyitvatartást, és lehetőség szerint az online ügyintézési lehetőségeket is használják. A pontos időpontok és az érintett ügyfélszolgálatok listája a szolgáltatók tájékoztatásában szerepel, írja a Szolnoki Napló. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adóvisszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senkinek a kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
1: 8 rendbeli üzletszerűen elkövetett lopással gyanúsítanak egy kunmadarasi férfit, akit nemrég fogtak el a rendőrök. A nyomozás szerint a férfi az elmúlt hónapokban több családi ház és telephely melléképületéből segédmotorokat, értékes kéziszerszámokat, többek között flexet, sarokcsiszolót, láncfűrészt és alumínium létrát vitt el. Emellett több járművet is feltört, amelyekből egyebek mellett üzemanyagot tulajdonított. A rendőrök az ellopott és időközben értékesített tárgyak egy részét megtalálták és lefoglalták. A férfit őrizetbe vették, a hatóság pedig kezdeményezte letartóztatását, számolt be róla a Szolnoki Napló. Nagyszabású kiképzési gyakorlaton vettek részt a magyar békefenntartók Bosznia-Hercegovinában. A Quick Response 2026 elnevezésű gyakorlat augusztus 22-e és szeptember 3-a között zajlott az EUFOR Altea misszió területén, és azt gyakorolták, hogy egy gyorsan változó biztonsági helyzetben milyen rövid idő alatt lehet további erőket és haditechnikai eszközöket a térségbe telepíteni. A magyar tartalékerő két H-225M helikopterrel és személyzettel erősítette az EUFOR légi komponensét. A szolnoki helikopterdandár gépei több nemzeti feladatokban is részt vettek, a gyakorlat záró mozzanatában pedig többek között tűzszerészeti és légi egészségügyi kiürítési feladatokat hajtottak végre, írta a szoljon.hu. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
3: a fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: 6 garzon lakásra lehet pályázni a Törökszent Miklósi Fecskeházban. Az önkormányzat 5 lakást kifejezetten 35 év alatti házastársaknak vagy élettársaknak hirdetett meg. A közel 39 négyzetméteres, egyszobás, komfortos garzonok havi bérleti díja 35.666 és 36.249 forint között alakul, a bérleti szerződés pedig legfeljebb 5 évre szólhat. Egy további, valamivel több mint 33 négyzetméteres lakásra egyedülálló 35 év alatti fiatalok is pályázhatnak, ennek havi bérleti díja csak nem 51.000 forint. A 6 fecskeházi lakásra szeptember 25-én délig lehet benyújtani a pályázatokat, számolt be róla a szoljon.hu. A háztartások pénzügyi helyzetéről készít felmérést a Központi Statisztikai Hivatal Törökszent Miklóson. A Miből élünk elnevezésű adatfelvétel 5. hullámát a Magyar Nemzeti Bank megbízásából végzik egészen december 14-éig. A felmérés a háztartások jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól gyűjt adatokat. Országosan több mint 15.000 háztartást választottak ki véletlenszerűen. A kijelölt családokat a KSH előzetesen levélben, illetve ahol erre lehetőség van, a DAP vagy az ügyfélkapu rendszerén keresztül értesíti. Az önkitöltési lehetőség szeptember 1-én kezdődött, októbertől pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók is felkeresik a kiválasztott háztartásokat. Az internetes kérdőívet december 6-áig lehet kitölteni, a választás önkéntes. Az online válaszadók 12.500, a személyes vagy telefonos interjút választók pedig 5.000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak, tájékoztatott a város honlapja. Továbbra is rendkívül népszerű a Tisza-tó a kerékpárosok körében. 2026 első 8 hónapjában több mint 71.000 biciklis hajtott át a kiskörei vízlépcsőn. A kerékpáros forgalmat évről évre számon tartják, az adatok pedig jól mutatják, hogy a Tisza-tó körüli kerékpározás egyre több turistát és szabadidős sportolót vonz. A kiskörei Tiszahíd a tó körüli kerékpáros turizmus egyik fontos pontja Jászna Kunszolnok esetében is, hiszen a vízlépcsőn is átvezet a kerékpáros útvonal. Az idei adatok szerint januártól augusztus végéig már több mint 70.000 biciklis használta az átkelőt, ami a térség kerékpáros turizmusának jelentőségét is jelzi, számolt be róla a Szolnoki Napló. Ma a hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 18-21 fok körül alakulnak, éjjel minimum 12-17 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok szeptember 11-én pénteken. Sok boldogságot Teodórák, szülinaposok 0620-55-55-155 telefon SMS Viber elérhetőségünk. 4 perc múlva 4:07. Jó reggelt, jó utat. Mindjárt Beyoncé és Sean Paul-lal, előtte még Jack Reddix, most pedig Tom Nobian és az Unexpected. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 11-e a dátum, 1526. szeptember 11-én pedig a Mohácsi csata után. Ezen a napon Szulajmán török szultán bevonult a védtelenül hagyott Budára, és 1989-ben ezen a napon Magyarország megnyitotta határait a nyugatra távozni szándékozó kelet-német állampolgárok előtt. Egyébként pedig az év 254. napja van, pontosan 111 nap maradt hátra 2026 végéig. A Teodórákat köszöntöm névnapjukon, és sok boldogságot a szülinaposoknak is. Beyoncé folytatja Sean Paul-lal, jön a Baby Boy a Westen. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Még mindig itt van fölöttünk a front, vagy ez már egy másik, nem tudom. A lényeg az, hogy sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, itt ott zivatar sem kizárt. 16-25 fok között alakul a maximum, délkeleten maradhat még a nyáriasabb idő. Részletek és a folytatás a hírek végi időjárás jelentésben, aztán vonatozunk egyet San Franciscóban, a Train és a Hey Soul Sister folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ingyenes előadásokkal indul a Szépkorúak Akadémiája. Több napon át szünetel az ügyfélfogadás Szolnokon és Mezőtúron. Adathalász kísérletre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes ismeretterjesztő előadásokkal indult el a Szépkorúak Akadémiájának új programsorozata Szolnokon. A kezdeményezés az idősebb korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy új ismereteket szerezzenek, miközben közösségben szakemberek segítségével beszélhetnek az őket érintő kérdésekről. A Szépkorúak Akadémiája Szolnokon már korábban is működött, a program célja pedig továbbra is az aktív időskor támogatása és a tanulás lehetőségének biztosítása, számol be róla a Szolnoki Napló. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadás egyes szolnoki és mezőtúri kormányhivataloknál. A változás technikai munkálatok miatt szükséges, ezért az érintett helyszíneken az ügyfelek átmenetileg nem tudják személyesen intézni ügyeiket szeptember 14-e és 18-a között. A szolgáltatók arra kérik az érintetteket, hogy ügyintézésük tervezésekor vegyék figyelembe a módosított nyitvatartást, és lehetőség szerint az online ügyintézési lehetőségeket is használják. A pontos időpontok és az érintett ügyfélszolgálatok listája a szolgáltatók tájékoztatásában szerepel, írja a Szolnoki Napló. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adóvisszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senki ne kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa.
1: Ma a hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 18-21 fok körül alakulnak, éjjel minimum 12-17 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét utolsó munkanapján. Szeptember 11-én a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep. Csak rövid napos időszakok lehetnek, és sokfelé lesz eső, zápor, itt ott zivatar sem kizárt. 10-18 fokos a reggel, a nap közbeni maximumok pedig 16 és 26 fok között alakulnak, délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Holnap nyugaton és északnyugaton már kisüt a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Továbbra is eső, futózápor kíséretében 19-24, vasárnap 20-25 fok valószínű, és a hét utolsó napján már szárazabb időben bízhatunk. Sikén folytatja a Lavondoránnal a péntek reggelt itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig biztosan halljuk majd Madonnát. És a Hooligans-t is. Ha Dugó baleset lenne, vagy Teodórát szülinapost ünnepelne, bárki, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 8 rendbeli lopással gyanúsítanak egy kunmadarasi férfit. Éles helyzetben bizonyítottak a magyar békefenntartók. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 8 rendbeli üzletszerűen elkövetett lopással gyanúsítanak egy kunmadarasi férfit, akit nemrég fogtak el a rendőrök. A nyomozás szerint a férfi az elmúlt hónapokban több családi ház és telephely melléképületéből segédmotorokat, értékes kéziszerszámokat, többek között flexet, sarokcsiszolót, láncfűrészt és alumínium létrát vitt el. Emellett több járművet is feltört, amelyekből egyebek mellett üzemanyagot tulajdonított. El. A rendőrök az ellopott és időközben értékesített tárgyak egy részét megtalálták és lefoglalták. A férfit őrizetbe vették, a hatóság pedig kezdeményezte letartóztatását, számolt be róla a Szolnoki Napló. Nagyszabású kiképzési gyakorlaton vettek részt a magyar békefenntartók Bosznia-Hercegovinában. A Quick Response 2026 elnevezésű gyakorlat augusztus 22-e és szeptember 3-a között zajlott az EUFOR Altea misszió területén, és azt gyakorolták, hogy egy gyorsan változó biztonsági helyzetben milyen rövid idő alatt lehet további erőket és haditechnikai eszközöket a térségbe telepíteni. A magyar tartalékerő két H-225M helikopterrel és személyzettel erősítette az EUFOR légi komponensét. A szolnoki helikopterdandár gépei több nemzeti feladatokban is részt vettek, a gyakorlat záró mozzanatában pedig többek között tűzszerészeti és légi egészségügyi kiürítési feladatokat hajtottak végre, írta a szoljon.hu. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Ma a hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 18-21 fok körül alakulnak, éjjel minimum 12-17 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Én az ezredforduló legnagyobb slágereivel próbálom egy kicsit gyorsabban mullatni az időt. Ebben az órában Robbie Williams, Kylie Minogue-gal, hamarosan az All for One is jön, de csak is Nelly Furtado után. Say it right, 7 óra elmúlt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szeptember 11-e van, péntek, 2008-ban a mai napon tűzütött ki a Franciaországot és Nagy-Britanniát összekötő csalagútban, a közlekedés teljesen csak fél év múlva állt helyre. És hát ugye a legszomorúbb nap az amerikai történelemben, 2001. szeptember 11 történetének legsúlyosabb terrortámadása érte az Egyesült Államokat New Yorkban. Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a világkereskedelmi központ ikertornyaiba, amelyek egy órával később leomlottak. Emlékszem, én aznap megérkeztem épp a Roxy Rádióba, a hírszerkesztőségbe, ahol döbbent, sápadt arcok figyelték a kisképernyős képcsöves tévén a híradásokat. Köztük volt kollégám Bérez Zó, aki teljesen maga alatt volt, olyannyira, hogy nyugtatót kellett bevennie. Például ki mire emlékszik a szomorú napból? Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Robbie Williams és Kylie Minogue jön a Westen.

0: Másik front, de a lényeg, hogy rengeteg felhő lesz ma az égen, csak kevés időre süthet ki a nap itt-ott, és eső, zápor, zivatar is valószínű. 16-26 fok között lesz a maximum, délkeleten lesz még enyhébb nyáriasabb az idő. Részletek a hírek végén, mindjárt 7:30, jó reggelt, Janet Jackson folytatja hamarosan.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 6 lakásra lehet pályázni a Törökszent Miklósi Fecskeházban. KSH felmérés indult Törökszent Miklóson. Egyre több orvos ír fel gyógyszer helyett mozgást. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. 6 garzon lakásra lehet pályázni a Törökszent Miklósi Fecskeházban. Az önkormányzat 5 lakást kifejezetten 35 év alatti házastársaknak vagy élettársaknak hirdetett meg. A közel 39 négyzetméteres, egyszobás, komfortos garzonok havi bérleti díja 35.666 és 36.249 forint között alakul, a bérleti szerződés pedig legfeljebb 5 évre szólhat. Egy további, valamivel több mint 33 négyzetméteres lakásra egyedülálló 35 év alatti fiatalok is pályázhatnak, ennek havi bérleti díja csak nem 51.000 forint. A 6 fecskeházi lakásra szeptember 25-én délig lehet benyújtani a pályázatokat, számolt be róla a szoljon.hu. A háztartások pénzügyi helyzetéről készít felmérést a Központi Statisztikai Hivatal Törökszent Miklóson. A Miből élünk elnevezésű adatfelvétel 5. hullámát a Magyar Nemzeti Bank megbízásából végzik egészen december 14-éig. A felmérés a háztartások jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól gyűjt adatokat. Országosan több mint 15.000 háztartást választottak ki véletlenszerűen. A kijelölt családokat a KSH előzetesen levélben, illetve ahol erre lehetőség van, a DAP vagy az ügyfélkapu rendszerén keresztül értesíti. Az önkitöltési lehetőség szeptember 1-én kezdődött, októbertől pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók is felkeresik a kiválasztott háztartásokat. Az internetes kérdőívet december 6-áig lehet kitölteni, a választás önkéntes. Az online válaszadók 12.500, a személyes vagy telefonos interjút választók pedig 5.000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak, tájékoztatott a város honlapja. Ma a hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 18-21 fok körül alakulnak, éjjel minimum 12-17 fok lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 11-e van péntek, Teodóra Igor napja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 25 éve, 2001. szeptember 11-én rázta meg az Egyesült Államokat és a világot az Al-Qaida által végrehajtott terrortámadás sorozat, melynek következtében összeomlottak a New York-i World Trade Center ikertornyai.
1: This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a has crashed the towers.
0: És egy gyerekkoromban sokat hallott név a foci világából. 81 éve a mai napon született Franz Beckenbauer, világbajnok, német labdarúgó, edző, csapatvezető, akinek beceneve Der Kaiser, a császár volt. 1940-ben ezen a napon született Brian De Palma, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer, akinek olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a Sepp helyes arcú, az Aki legyőzte Al Capone-t, vagy a Mission Impossible. 1965-ben a mai napon született Moby, amerikai zenész, dalszerző, producer, DJ, minden idők egyik legsikeresebb elektronikus zenei előadója. szeptember 11 megszületett Richard Ashcroft, angol énekes dalszerző, az egykori The Verb frontembere. Legnagyobb slágerük a Bittersweet Symphony című dal volt 1997-ben. 1977-ben ezen a napon született Ludacris, Grammy-díjas amerikai rapper, színész. A sor pedig az 1991-es születésű Kygo, norvég DJ, dalszerző, producer zárja. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
2: A 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Na most van itt az ősz, na most van itt újra. Jó reggelt kívánok, szeptember 11-én pénteken. Balu írja, hogy baleset Budapesten az Erzsébet hídon Budára, a Budai hídfőben, a Blahánál van a sor vége. Köszi szépen, kitartást, jó utat, óvatosan az esőben. Ha dugó baleset van, várom az infót, mindjárt mondom hívható SMS, Viber számunkat. Előtte két ízelítő a következő fél órából. Nemrég még minden túl forró volt, erre emlékezünk Coolioval. Too hot! Az édes 90-es és 2000-es éveket pedig a VIP is elhozza nekünk. 0620-55-55-155 hívható, SMS küldhető és Viber üzenetet is képes fogadni. Jó reggelt, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenei

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki Reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A Reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebb vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Ingyenes előadásokkal indul a Szépkorúak Akadémiája. Több napon át szünetel az ügyfélfogadás Szolnokon és Mezőtúron. Adathalász kísérletre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes ismeretterjesztő előadásokkal indult el a Szépkorúak Akadémiájának új programsorozata Szolnokon. A kezdeményezés az idősebb korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy új ismereteket szerezzenek, miközben közösségben szakemberek segítségével beszélhetnek az őket érintő kérdésekről. A Szépkorúak Akadémiája Szolnokon már korábban is működött, a program célja pedig továbbra is az aktív időskor támogatása és a tanulás lehetőségének biztosítása, számol be róla a Szolnoki Napló. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadás egyes szolnoki és mezőtúri kormányhivataloknál. A változás technikai munkálatok miatt szükséges, ezért az érintett helyszíneken az ügyfelek átmenetileg nem tudják személyesen intézni ügyeiket szeptember 14-e és 18-a között. A szolgáltatók arra kérik az érintetteket, hogy ügyintézésük tervezésekor vegyék figyelembe a módosított nyitvatartást, és lehetőség szerint az online ügyintézési lehetőségeket is használják. A pontos időpontok és az érintett ügyfélszolgálatok listája a szolgáltatók tájékoztatásában szerepel, írja a Szolnoki Napló. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adóvisszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senkinek a kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa.
2: Ma a hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 18-21 fok körül alakulnak, éjjel minimum 12-17 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Elsőként a spanyol DJ Sammy The Boys of Summer a nyár fiai című dalával emlékezünk a nem oly távoli nyárra, amely így hús, egy-két nap alatt elsuhant. Tegnap előtt még 35 fok volt, ma 16 és szakad az eső. Szeptember 11 péntek, Teodórák, Igorok, sok boldogságot. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. Közlekedési hírek az esőből. Az M0-ás déli szektorán az M1-es felé Érd térségében az M7-es csomópontjánál megpördült egy autó a 4-es kilométernél, csak a külső sávon engedik a forgalmat. Az M1-esen 1-es halom felé egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat a külső sávban a 42-es kilométernél. 2-3 kilométeres a dugó, az M3-ason Vásárosnamény felé pedig Mogyoród közelében. Szintén megcsúszott valaki az esős úton, a 20-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás, ott is 1-2 kilométer. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 100.

Best FM, a legjobb zenék, ez volt Coolio, slágere a Too Hot, túl forró. Az egy dolog, hogy tegnap előtt még 35 fok volt, ami valóban közel van a túl forró kategóriához, de az se normális, hogy két nappal később nagyjából 20 fokkal van hidegebb, és hirtelen ránk rúgta az ajtót az ősz. Most 16 fok van itt a fővárosban, és esik az eső, egész nap esős, borús napunk lesz. Persze ez már nagyon hiányzott, viszont hát a hangulatunkra nincs túl jó hatással. Őrület, őrület van, Crazy, Britney Spears folytatja a legfrissebb hírek után rögtön 8:30. Jó reggelt!

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 8 rendbeli lopással gyanúsítanak egy kunmadarasi férfit. Éles helyzetben bizonyítottak a magyar békefenntartók. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 8 rendbeli üzletszerűen elkövetett lopással gyanúsítanak egy kunmadarasi férfit, akit nemrég fogtak el a rendőrök. A nyomozás szerint a férfi az elmúlt hónapokban több családi ház és telephely melléképületéből segédmotorokat, értékes kéziszerszámokat, többek között flexet, sarokcsiszolót, láncfűrészt és alumínium létrát vitt el. Emellett több járművet is feltört, amelyekből egyebek mellett üzemanyagot tulajdonított. A rendőrök az ellopott és időközben értékesített tárgyak egy részét megtalálták és lefoglalták. A férfit őrizetbe vették, a hatóság pedig kezdeményezte letartóztatását, számolt be róla a Szolnoki Napló. Nagyszabású kiképzési gyakorlaton vettek részt a magyar békefenntartók Bosznia-Hercegovinában. A Quick Response 2026 elnevezésű gyakorlat augusztus 22-e és szeptember 3-a között zajlott az EUFOR Altea misszió területén, és azt gyakorolták, hogy egy gyorsan változó biztonsági helyzetben milyen rövid idő alatt lehet további erőket és haditechnikai eszközöket a térségbe telepíteni. A magyar tartalékerő két H-225M helikopterrel és személyzettel erősítette az EUFOR légi komponensét. A szolnoki helikopter dandárgépei több nemzeti feladatokban is részt vettek, a gyakorlat záró mozzanatában pedig többek között tűzszerészeti és légi egészségügyi kiürítési feladatokat hajtottak végre, írta a szoljon.hu. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Ma a hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 18-21 fok körül alakulnak, éjjel minimum 12-17 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Rest FM a legjobb zenék. Az időjárás betöltötte az esős pályát az utakra, és ezzel a jelenséggel régen nem találkoztak az autósok, úgyhogy nagyon sok a megpördült autóról érkező hír. M3-ason Vásárosnamény felé a 20-as és a 24-es kilométernél is többen megpördültek, kisebb torlódást okozva. Ugyanez a helyzet az M0-áson Török Bálint térségében az M7-es csomópontjánál a gyorsítósávon zajlik a helyszínelés, ott is egy kilométeres a torlódás. Itt van az ősz, na most van itt újra, és esős, borús, igazi őszi időnk lesz 17-18 fok körüli maximummal. Holnap a Dunántúlon már kisüthet a nap, de keleten még marad a borús, esős idő 18-24 fokkal. Vasárnap az ország legnagyobb részén, ez a jó hír, végre a hétvége utolsó napjára kiderül az ég, sok napsütésre van kilátás, keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, esni már nem fog, és kezd magára találni a hőmérséklet is, 20-26 fok között alakul a maximum. A szürke péntek reggelt pedig most a fűszeres lányok dobják föl. Jön a Spice Girls a Westen.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után jön a svéd Aesop-Bész dala a tegnap előttről. Egyetlen nyár, Cruel Summer, hát a 35 fok az nem annyira kellemes, tegnap előtt még ez volt a helyzet. A hétvégére pedig a Back to Black-kel hangolódunk majd. Akár péntek, akár szombat, nekem mindegy, ez csak gyere. Hívható SMS Viber 0620 5555 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Egyre népszerűbbek a lombkoronatanösvények, melyekből találunk érdekeset makón, gyomaendrődön, ipolytarnócon, a Tolnai hegyháton, ám az ország egyik különleges lombkorona sétányát a Nagykunság fővárosában, Karcagon lejjük. A parkerdőt még 2005-ben alakították ki, akkor még csupán egy hatállomásos kocogópályával. Hamar szükségessé vált a megújulás, aminek köszönhetően több futópálya közül választhatunk. Néhány éve adták át a közel 300 méter hosszan kanyargó sétányt a 70 éves fák között, amely 6 méter magasban található, így különleges kilátás nyílik az erdő élővilágára, a fák formájára. A lombkorona sétány 40 interaktív állomásán jobban megismerhetjük a növényeket és az itt élő állatokat, miközben minden évszakban új kilátás fogad minket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestőműhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: 6 lakásra lehet pályázni a Törökszentmiklósi Fecskeházban. KSH felmérés indult Törökszentmiklóson. Egyre több orvos ír fel gyógyszer helyett mozgást. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. 6 garzon lakásra lehet pályázni a Törökszentmiklósi Fecskeházban. Az önkormányzat 5 lakást kifejezetten 35 év alatti házastársaknak vagy élettársaknak hirdetett meg. A közel 39 négyzetméteres, egyszobás, komfortos garzonok havi bérleti díja 35.666 és 36.249 forint között alakul, a bérleti szerződés pedig legfeljebb 5 évre szólhat. Egy további, valamivel több mint 33 négyzetméteres lakásra egyedülálló 35 év alatti fiatalok is pályázhatnak, ennek havi bérleti díja csak nem 51.000 forint. A 6 fecskeházi lakásra szeptember 25-én délig lehet benyújtani a pályázatokat, számolt be róla a szoljon.hu. A háztartások pénzügyi helyzetéről készít felmérést a Központi Statisztikai Hivatal Törökszentmiklóson. A Miből élünk elnevezésű adatfelvétel 5. hullámát a Magyar Nemzeti Bank megbízásából végzik egészen december 14-éig. A felmérés a háztartások jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól gyűjt adatokat. Országosan több mint 15.000 háztartást választottak ki véletlenszerűen. A kijelölt családokat a KSH előzetesen levélben, illetve ahol erre lehetőség van, a DAP vagy az ügyfélkapu rendszerén keresztül értesíti. Az önkitöltési lehetőség szeptember 1-én kezdődött, októbertől pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók is felkeresik a kiválasztott háztartásokat. Az internetes kérdőívet december 6-áig lehet kitölteni, a választás önkéntes. Az online válaszadók 12.500, a személyes vagy telefonos interjút választók pedig 5.000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak, tájékoztatott a város honlapja. Ma a hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 18-21 fok körül alakulnak, éjjel minimum 12-17 fok lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Nézd ezt a fényképet, énekli hamarosan Chad Kroeger, jön a kanadai Nickelback dala, fotográf, fotó, ugye, hát fotót most már nem csak mi, hanem az AI is tud készíteni, és van egy ilyen trend, hogy hogyan néztem volna ki a 80-as években. Én is felültem erre a vonatra, a végeredmény a Best FM Instagramján és Facebookján is látható. Hello, 4 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Next FM, a legjobb zenék. Itt van az ősz, csúsznak az utak, sokasodnak a balesetek. Sajnos M1 Budapest felé Herceghalom közelében két kamion ütközött, a 26-os kilométernél csak lépésben lehet haladni. Az M3-ason Vásárosnamény felé Mogyoród közelében két autó megpördült, a 20-as kilométernél a külső sávot lezárták. Baleset történt picit távolabb, ugyancsak az M3-ason és szintén Vásárosnamény felé, a 24-es kilométernél a Jakab-pusztai pihenőhelynél. Egy sávon halad a forgalom, a torlódás ott is 2-3 kilométeres. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, hívható!

0: Best FM a legjobb zenék, segíjenek el pillanatokon belül az esernyőkeresés mellé. Egész nyáron nem volt szükségünk tulajdonképpen esernyőre, de most jól jöhet, ugyanakkor hallgatóink írják, hogy Egerben és Szolnokon nem esik, csak felhős az ég. De tulajdonképpen mindenhol máshol, ahol Best FM szól, és úgy unblock a Dunántúlon, esős, borús napunk lesz, 17-18 fok körüli maximummal. Holnap a Dunántúlon már kisüthet a nap, és keleten lesz felhősebb az ég, ott egy-egy zápor zivatar még előfordulhat vasárnapra, aztán kiderül az ég szinte mindenhol, esni már nem fog, 20-26 fok valószínű.
1: Best FM.

0: Ezt a fel a legjobb zenék szinte napra, pontosan 30 évvel azután, hogy Las Vegasban lelőtték Tupac Shakurt, a bíróság kimondta Duane Davis bűnösségét. Az ügyet azután nyitották újra, hogy az egykori bandavezér több interjúban és 2019-ben megjelent emlékirataiban is elismerte, hogy abban az autóban tartózkodott, amelyből Tupac Shakurt a halálos lövések érték. A férfit 2023-ban tartóztatták le, most ítélték el, és élete végéig börtönben marad. Hip-hop a folytatásban is Nellyvel, Ride With Me a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A szomorkás őszi időjárást, már ahol ez a helyzet, ugye, hallgatóink jelezték, hogy nem mindenhol esik, Egerben, Szolnokon például nem, de máshol, ahol szomorkás őszi az időjárás, szóval a következő órában Justin Timberlake dobja föl a Trollok filmzenéjével. És lesz egy kis hétvége előtti takarítás az Animal Cannibals-szel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ingyenes előadásokkal indul a Szépkorúak Akadémiája. Több napon át szünetel az ügyfélfogadás Szolnokon és Mezőtúron. Adathalász kísérletre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes ismeretterjesztő előadásokkal indult el a Szépkorúak Akadémiájának új programsorozata Szolnokon. A kezdeményezés az idősebb korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy új ismereteket szerezzenek, miközben közösségben szakemberek segítségével beszélhetnek az őket érintő kérdésekről. A Szépkorúak Akadémiája Szolnokon már korábban is működött, a program célja pedig továbbra is az aktív időskor támogatása és a tanulás lehetőségének biztosítása, számol be róla a Szolnoki Napló. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadás egyes szolnoki és mezőtúri kormányhivataloknál. A változás technikai munkálatok miatt szükséges, ezért az érintett helyszíneken az ügyfelek átmenetileg nem tudják személyesen intézni ügyeiket szeptember 14-e és 18-a között. A szolgáltatók arra kérik az érintetteket, hogy ügyintézésük tervezésekor vegyék figyelembe a módosított nyitvatartást, és lehetőség szerint az online ügyintézési lehetőségeket is használják. A pontos időpontok és az érintett ügyfélszolgálatok listája a szolgáltatók tájékoztatásában szerepel, írja a Szolnoki Napló. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adóvisszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senkinek kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa.
1: Ma a hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 18-21 fok körül alakulnak, éjjel minimum 12-17 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Mivel ajtós túl rontott a házba az ősz, próbáljuk együtt átvészelni az ezredforduló legnagyobb slágereit, hallgatva a munkahét utolsó óráit. Szeptember 11-e van, péntek, Teodóra napja, 5 perc elmúlt 10, hello, Maxim Levente vagyok. Mindjárt az Aerosmith-szel, az órában Pitbull, az Envog, elsőként pedig Krisztina Milian jön.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, nehezített pálya az utakon, esik az eső, ráadásul tartósan egy csomó helyen hosszú idő után először. Sok volt reggel a megpördült autóról érkezett közlekedési hír, és most is van egy. Egy autó szalagkorlátnak ütközött az M1-esen Budapest felé, Török Bálintnál a 14-es kilométernél a belső sávot lezárták. Ezen kívül két autó ütközött Vecsésnél a 4-es főúton a 23-as kilométernél, félpályán halad a forgalom. És az M1-esen szintén Budapest felé Herceghalom közelében két kamion ütközött korábban, a 26-os kilométernél csak lépésben lehet haladni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

magam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A zene tökéletes arra, hogyha rossz a kedvünk, vagy szomorkásabb a hangulatunk, akkor egy kicsit felvidít minket, és természetesen arra is, hogy összehozza az embereket. Szól majd Madonnától a Music, és jön a Nox is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még igényelhető a HPV elleni védőoltás, milliós üzletet leplezett le az adóhatóság, lelépett egy postás a nyugdíjakkal Boszniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás? Arról Tóticó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarasi rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: A zárt Facebook csoport sem jelentett menedéket az adóhatóság elől. Az ellenőrök egy nőre bukkantak, aki márkás ruhákat, táskákat, ékszereket és más kiegészítőket árult a közösségi oldalon, de adószáma nem volt és bizonylatot sem adott a vásárlóknak. A bankszámlájára magánszemélyektől több mint 46 millió forint érkezett. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a luxus termékeket használtan szerezte be, ezt azonban a hirdetésekben nem jelezte. A nő jelentős mulasztási és adóbírságra, valamint késedelmi pótlékra számíthat. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az orosz-ukrán háború újabb éjszakai légitámadásainak. Kijevben egy orosz drón eltalált egy 9 emeletes lakóházat, 8 ember megsérült. Zaporizsjában egy nő és egy 10 éves gyermeke sebesült meg. Oroszországban, Tula térségében 2 ember meghalt, 3 pedig megsebesült ukrán dróntámadásokban, Volgográdban pedig 2 sérültek meg. Moszkva közlése szerint az orosz hadsereg ukrán hadiüzemeket, dróngyártáshoz kapcsolódó központokat és adatközpontokat támadott. A felek több száz ellenséges drón elfogásáról számoltak be. Lelépett egy postás a nyugdíjakkal Bosznia-Hercegovinában. A férfi a hétvégén egyszerűen nem ment haza, azóta sem tudják, hol van. Sajtóértesülések szerint előbb Törökországba repült, jegye alapján pedig Bangkok lehetett a végső úti célja. A rendőrség körözi, a posta pedig belső vizsgálatot indított. Hogy mennyi pénzzel oldott kereket, azt nem közölték a hatóságok. Ma felhős, sokfelé csapadékos időre készülhetünk, bár időnként felszakadozhat a felhőzet. Többfelé eső, zápor, helyenként ez zivatar is kialakulhat, a csapadék pedig napközben egyre inkább kelet felé tolódhat. Északnyugaton kiadósabb mennyiség is eshet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakulhat, délkeleten viszont még 30 fok fölé is emelkedhet. Holnap már szakadozhat a felhőzet, egyre több helyen kisüthet a nap, de keleten még felhősebb maradhat az ég. Vasárnap gomoly felhős, naposabb időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Olyan ikonoktól ebben az órában, mint Pink, Christina Aguilera, az M-People, vagy rögtön az óra elején Kelly Rowland, Work, azaz munka, még jó pár óráig, aztán startol a hétvége. Szeptember 11-én sok boldogságot kívánok a névnapos Teodóráknak, és istenéltesse a szülinaposokat is. 3 perccel múlt 11, Max M. Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szép.

Best FM, a legjobb zenék, egy picit vidámabb téma a borongós időben és a borongós zene után. Megvan a 97-es Alul semmi című angol vígjáték, amikor az acélgyári munkások Chippendale csapattá alakulnak. Na, abban a filmben is hallható volt az M People 93-as slágere a Moving On Up, mely a brit slágerlista második helyéig jutott, az amerikai Billboard Dance listájának pedig a csúcsára ért.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagy a torlódás az M1-esen Budapest felé a terelés előtt Tata környékén. Személyautóval érdemes már a 85-ös kilométernél lévő Komárom-Kisbér csomópontnál lehajtani a pályáról és az 1-es főúton kerülni. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé, Úcsa térségében a 25-ös kilométertől. Szakaszosan lezárják a belső sávot, így ott is lassabb a haladás. A 4-es főúton Kaba és Hajdúszoboszló között traktor ütközött autóval. Félpályás korlátozás van. Akár csak Tahitót falu belterületén a 11-es főúton, ahol egy autó lesodródott az útról. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A borús őszi időben hiányzó boldogság hormonokat pedig a hírek után rögtön egy édességboltban pótoljuk. 50 Cent Candy Shop című dalát már Majoros Rita indítja. Jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
5: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Rékasi felüljáró építése akkor egyik legfontosabb beruházása volt. A 70-es évek elején épült a 32-es főút felett átívelő közúti híd, eredetileg a november 7-e nevet viselte. A hat nyílásos szerkezetet szakaszonként építették. Ezekben az időkben rengeteg dolog még kézzel épült. A betonozás is jó részt kézi erővel történt. Már akkor figyeltek arra, hogy a vonatközlekedés akadálytalan legyen. A felüljáró kísérleti jelleggel 8 mm-es vastagságú pályaburkolatot kapott, ami egyben szigetelés és koptató réteg is volt. Az elkészült 175 méter hosszú vasbetonhíd 41 millió forintba került, jelentősen megkönnyítette a közlekedők életét, hisz nem ritkán a Rékasi úti vasúti átjáróban 20 percnél is tovább zárva volt a sorompó.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Ahogy a Tiszaparti sétányon andalgunk, érdemes betérni a hatalmas Versegi Park egyik szegletébe, ugyanis itt bújik meg a magyar rózsák kertje, a Rozárium. A barokk stílusú park 1930-ban épült. A területen már ekkor rozáriumot, azaz rózsakertet alakítottak ki, ahol magyar nemesítésű rózsafajtákat telepítettek. 1949-ben a rózsák és a pergola is eltűnt a szolnokiak életéből, és csak 2009-ben kelt életre újból. Hihetetlennek tűnik, de Magyarország szinte összes őshonos nemesítésű rózsafajtáját megtalálhatjuk itt. Akadnak dekoratív fajták is, amelyek jó részt csak nemesítő telepeken, gyűjteményekben fordulnak elő. Érdemes közelebbről is megnézni a kert ékességét, a csepp alakú kutat, mely dr. Béres József, a híres Béres csepp feltalálójának emlékére készült.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Két tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, fegyvert is találtak egy autóban Budapesten. 25 éve történt a szeptember 11-i terrortámadás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tavainál valamivel kevesebb problémát találtak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. A szakemberek 500 fagylatozót, 300 strandbüfét és 400 forgalmas vendéglátóhelyet vizsgáltak, emellett a fesztiválokon is ellenőriztek. Az esetek 16%-ában találtak valamilyen szabálytalanságot. Több helyen kifogásolták a konyha tisztaságát, az élelmiszerek tárolását, illetve azok eredetét sem tudták minden esetben igazolni. Az ellenőrzések során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot. Futásnak eredt két férfi Budapesten, amikor pakolás közben észrevették a pénzügyőrök járőrautóját. Az adóhatóság munkatársai egy mellékutcában figyeltek fel rájuk, amint fekete zsákokat tettek egy autóba. Voltok a menekülésre, a kocsiban 340 doboz zárjegy nélküli cigarettát és egy fegyvert találtak. A több mint 700 ezer forint értékű dohányárut lefoglalták, a fegyvert pedig átadták a rendőrségnek. Elrajtolt a jubileumi 40. diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerek évforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
3: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével.
2: Negyed évszázada változtatta meg a világot a szeptember 11-i terrortámadás. 2001-ben az Al-Qaida terroristái 4 utasszállító repülőgépet térítettek el, 2 a New York-i Iker-tornyokban, egy pedig a Pentagonba csapódott. A negyedik gép Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok szembeszálltak a gépeltérítőkkel. A támadásokban csak nem 3000-en vesztették életüket. Az áldozatok előtt ma az Egyesült Államokban és világszerte tisztelegnek. Ma inkább az őszi arcát mutathatja az időjárás, sok felhő, többfelé eső, zápor, néha zivatar is várhat ránk. A csapadék napközben fokozatosan kelet felé húzódhat, északnyugaton pedig bővebben is eshet. A hőmérsékletben nagy lehet a szórás, a legtöbb helyen 15 és 22 fokot mérhetünk, de délkeleten még nyárias, 30 fok feletti meleg is előfordulhat. Holnap már javulhat az összkép, nyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. Vasárnap pedig csendesebb, naposabb, 20-25 fokos idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás pénteket, vidám délutánt, és jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ki mivel tölti az első őszi, mondhatom így, hogy őszi hétvégét? Jöhetnek a tervek, a programok a 0-20-55-55-155-re, én pedig mellékelem a legjobb zenéket a Backstreet Boys-tól, vagy éppen Zsédától. De most 50 Cent-tel indulunk, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, csodás pénteket, hát kellemes őszi napot kívánok mindenkinek, mondhatom ezt így. Én bevallom őszintén, nem vagyok egy őszi gyerek, nagyon szeretem az ősz, de azt a kirándulós őszi időt viszont nekem azért még nagyon-nagyon hiányzik a nyár, és kicsit azt éreztem ma reggel, hogy kérem vissza a nyaramat, de tudom, szükség volt az esőre. Egyébként nem csak a növényeknek, mindenféle élőlénynek, hanem talán nekünk is, egy kicsit a lelkünknek is, de hát az, hogy még tegnap előtt papucsban és trikóban jöttem, ma meg már kabátban. Na jó, ez nekem egy picit fura, vagy csak szimplán egy picit nehéz átállni. Remélem önöknek jó kis őszi kedvük van, és készülődnek a hétvégére, hiszen ma délután azért hangolódunk a következő két napra a leges, legjobb zenékkel. Én hozom ma is az isteni dallamokat, közlekedési információt, meg mindenféle érdekességet, és a napkérdését is. Úgyhogy menjünk tovább, és legyen jó kedvünk. Fugees, Ready or Not, itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, sokan az eső miatt is inkább az autót választották, hogy eljussanak A-ból B-be, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Ha pedig valakinek van tapasztalata, lát valamit, balesetről tud, megköszönöm, hogyha jelentkezik az infóval a 0620 55 55 155-ös számon. Az M1-esen baleset történt Budapest felé, egy kamion és egy autó ütközött a Komárom-Kisbér csomópont után. A 80-as kilométernél a belső sem zárva, több kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán egyébként a főváros felé továbbra is kiépített terelésben kell autózni. Tata és az M0-as autóút között torlódik is a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. A torlódás már a terelés előtt elkezdődik, így autóval érdemes már a 85-ös kilométernél lévő Komárom-Kisbér csomópontnál lehajtani a pályáról és az 1-es főúton kerülni. És lehet, hogy mondjuk a baleset miatt is ezt az utat érdemes választani, de ha valakinek jobb ötlete van, és egyébként több lehetősége, vagy tud bármit, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat és kitartás az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eszter azt írta nekem SMS-ben, hogy ő egyáltalán nem akarja vissza most ezt a forró nyarat, nagyon örül ennek a mai időnek, és már készítette ma reggel a Pumpkin Spice Latte-t, így a reggeli forró fekete kávé helyett, és hétvégére pedig bekuckózó sorozat maratont tervez még hozzá, ilyenkor elkezdi nézni újra a Szívek szállodáját. Én nem tudom miért, de nekem is az valahogy ilyen nagyon-nagyon őszi sorozatom. Tényleg lehet, hogy újra is kellene néznem. Na, köszi a tippet! Minden esetre, ha önök is megírnek egyszerűen csak hogy telik a napjuk, 0620-55-55-155, tegyék meg. A következő órában hozom a napkérdését is, előtte pedig egy kis ízelítő még a következő óra kínálatából. Mindjárt egy óra ugyanis jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Gassi. És zenén a tankcsapda is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten, azzal, hogy feketére festem a két Dunát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon, még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Egyre népszerűbbek a lombkoronatanösvények, melyekből találunk érdekeset makón, gyomaendrődön, ipolytarnócon, a Tolnai hegyháton, ám az ország egyik különleges lombkorona sétányát a Nagykunság fővárosában, Karcagon lejjük. A parkerdőt még 2005-ben alakították ki, akkor még csupán egy hatállomásos kocogópályával. Hamar szükségessé vált a megújulás, aminek köszönhetően több futópálya közül választhatunk. Néhány éve adták át a közel 300 méter hosszan kanyargó sétányt a 70 éves fák között, amely 6 méter magasban található, így különleges kilátás nyílik az erdő élővilágára, a fák formájára. A lombkorona sétány 40 interaktív állomásán jobban megismerhetjük a növényeket és az itt élő állatokat, miközben minden évszakban új kilátás fogad minket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Végre megérkezett a régóta várt eső, engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket egy kozmetikus, sokat változtak a születi felvonulások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Végre megérkezett a régóta várt kiadós eső. Az ország nyugati és északnyugati részén szinte mindenütt esett az éjszaka. A Dunántúl nyugati felén több helyen 15-25 mm csapadék hullott reggelig. A legtöbbet Vasváron mérték, ott egy nap alatt 25 mm esett. A mediterrán ciklon csapadék zónája folyamatosan haladt kelet felé, délelőtt már a Duna-Tisza közén is egyre több helyen eredt az eső. Részletes időjárás jelentést a hírek végén hallhatnak. Újabb 14 gyanúsítottja van az óbudai korrupciós ügynek. A nyomozók 13 helyszínen tartottak kutatást, köztük egy ügyvédirodában is. A gyanú szerint az új érintettek önkormányzati megbízásokért fizettek kenőpénzt, vagy közvetítőként segítették a korrupciós ügyleteket. Az ügynek már 47 gyanúsítottja van, közülük 7-en letartóztatásban vannak. A nyomozás szerint 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forint vesztegetési pénzt fizethettek ki. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békéscsabán. A nő 2022 és 24 között pénzért adott hialuronsavas kezeléseket vendégeinek, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. A bíróság kuruzslás miatt jogerősen elítélte és 400.000 forintra bírságolta, valamint 70.000 forintos vagyonelkobzást is elrendelt. Ilyen beavatkozásokat Magyarországon kizárólag megfelelő képesítésű szakorvosok végezhetnek. Sokat változott a születi felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Janó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a születi felvonulás hagyománya.
3: Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a születi felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a születi mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
2: Ma felhős, sokfelé csapadékos időre készülhetünk, bár időnként felszakadozhat a felhőzet. Többfelé eső, zápor, helyenként ez zivatar is kialakulhat, a csapadék pedig napközben egyre inkább kelet felé tolódhat. Északnyugaton kiadósabb mennyiség is eshet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakulhat, délkeleten viszont még 30 fok fölé is emelkedhet. Holnap már szakadozhat a felhőzet, egyre több helyen kisüthet a nap, de keleten még felhősebb maradhat az ég. Vasárnap gomoly felhős, naposabb időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás délutánt, egy óra után is mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltjük együtt ezt az órát is a remek zenék társaságában. Egy kicsit már hangolódunk a hétvégére, leeresztjük a gőzt így péntek délután a legtöbb zenékkel. Jön Jerry Hellivel és a Look At Me, itt lesz Eve és Gwen Stefanival, most pedig a Gossip indítja az órát. Szép napot!
0: Lesz Stefan!

Best FM a legjobb zenék. Nagyon sok üzenet érkezett az elmúlt kb. Másfél órában, amióta tart ez a délután, hogy mi is olyan tök jó dolog az őszben, mi az, ami esetleg kevésbé jó, valaki a Team Ősz csapatba tartozik, valaki pedig egyáltalán nem kedveli. Szóval én azt gondolom, gyűjtsük össze ma délután, így a nap kérdéseként azokat a dolgokat, amiket igenis szeretünk az őszben. Mert hogy lehet egyébként szeretni, nem szeretni, de elkerülni nem nagyon, maximum akkor, hogyha valaki nem itt él, és vagy valami olyan helyen, ahol mindig meleg van, vagy akár olyan helyen, ahol mindig hideg. Szóval gyűjtsük össze azokat a dolgokat, amik igenis jók az őszben. Én például imádom ősszel a természetet. Csodálatos, mindenféle színben pompázik, imádok ilyenkor az erdőben sétálni, egyébként túrázni is minden évszakban, de ősszel kifejezetten. Úgyhogy én megkezdtem a sort, most önök jönnek. 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, és éri bármit írni, szóval akár olyat is, hogy végre a gyerekek suliba mennek, és visszaáll egy régi rendszer, vagy végre nincs olyan nagy meleg, szóval ezeket is simán éri írni. De nyugodtan hívjanak fel, ha inkább szóban mesélnék el. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Én meghálálom isteni zenékkel, úgyhogy jön egy kis, mondhatom azt, hogy őszi hangulat, Stinggel, Sebmamival, itt a Desert Rose a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Marianntól kaptam egy üzenetet, hogy Budapesten az ajtósi dűresoron baleset történt a Stefánia útnál, úgyhogy ott kell némi fennakadással számolni. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig korábban egy kamion és egy autó ütközött a Komárom Kisbér csomópont után. A 80-as kilométernél a belső sáv zárva is van, úgyhogy több kilométeres a torlódás. Baleset történt az M3-ason is Budapest felé, Bagnál. A 41-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, a kialakult torlódás pedig itt is legalább 3 kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viper és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha ide megírja vagy felhív. Közben pedig érkezett egy olyan info is, hogy az M4-esen is baleset történt Budapestről kifelé vezető szakaszon, a repülőtéri lehajtóágon. A 20-as kilométernél található csomópontban mindkét irányban útszűkületre és torlódásra kell készülni. Köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Get ready, get down, yet another round. Weekend coming up in this funky town. Homeboys and homegirls shaking loose.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hát úgy tűnik, hogy a hallgatóink elálmosodtak, ugyanis 4 vagy 5 üzenet érkezett az elmúlt csak fél órában azzal kapcsolatban, hogy egyszerűen ez az idő olyan álmosító, hogy megitták a hallgatóink a világ összes kávéját, de valahogy nem tudnak visszatérni a munkához, úgyhogy szerencsések azok, akik 2-ig dolgoznak ma, de akik tovább, maradjanak itt velem a következő órában. Igyekszem olyan zenéket hozni, amikre azért nem alszunk el, úgyhogy 2 után érkezik majd az Oliver from Earth és a lófejű.

0: Ír zenél majd nekünk George Michael is, jön a Too Funky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még igényelhető a hetedik esek HPV oltása, új Siemens mozdonyokat vásárolhat a MÁV, tudományos podcast sorozatot indít a Hunren. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás? Arról Tóticó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Mégis új Siemens mozdonyokhoz juthat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint újra tárgyalnak a gyártóval, miután kiderült, hogy a korábban leállított beszerzés keret megállapodását végül nem mondták fel. Az eredeti szerződés 115 Vectrum mozdony vásárlását tette volna lehetővé, azóta azonban a MÁV jóval drágábban bérelt ilyen járműveket. A megváltozott európai szabványok miatt a megállapodást módosítani kellene, és az eredetileg tervezett mennyiségből már legfeljebb 50 mozdony érkezhetne. Internetes csalókat ítéltek el Szegeden, a bűnszervezet egy futárcég honlapját másolta le, és csaknem 90 millió forintot szerzett meg. A szegedi törvényszék a csoport egyik középvezetőjét első fokon 5 év börtönre ítélte, és ugyanennyi időre kiutasította Magyarországról, ugyanis román-moldáv állampolgár. Vagyonelkobzást is elrendeltek, valamint a kár megtérítésére kötelezték. Az ügy további 13 vádlottja szabadságvesztést, elzárást vagy pénzbüntetést kapott. Mi történik az agyunkban alvás közben, és mit tudunk a marsi vízről? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ keres a Hunren Magyar Kutatási Hálózat új Neuron című podcast sorozata. Az adásokban szó lesz a személyre szabott rákterápiáról, a mesterséges intelligenciáról, a környezetvédelemről és a repülés jövőjéről is. A 14 részes első évad néhány epizódja már elérhető, a többit szeptember végéig teszik közzé. Ma inkább az őszi arcát mutathatja az időjárás, sok felhő, többfelé eső, zápor, néhol zivatar is várhat ránk. A csapadék napközben fokozatosan kelet felé húzódhat, északnyugaton pedig bővebben is eshet. A hőmérsékletben nagy lehet a szórás, a legtöbb helyen 15 és 22 fokot mérhetünk, de délkeleten még nyárias, 30 fok feletti meleg is előfordulhat. Holnap már javulhat az összkép, nyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. Vasárnap pedig csendesebb, naposabb, 20-25 fokos idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt 2 óra is megy tovább a jó hangulat. Mondhatom most már azt, hogy kellemes őszi hangulat, mert nagyon sok üzenet érkezett azzal kapcsolatban, hogy mit is szeretünk igazán az őszben, úgyhogy jöhetnek még. 0620 55 55 155 a számunk, én pedig mellé a legjobb zenéket hozom. Majoros Rita vagyok, kezdek egy óriási kedvenccel. Luke Combs Fast Car.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Igazából visszavonhatatlanul ősz van, legalábbis ami az időjárást illeti, meg hát naptár szerint is lassan tényleg oda kanyarodunk, úgyhogy a ma délutáni téma az, ki mit szeret igazán az őszben. Azt írja Gábor, egyszerűen az, hogy minden színes, nekem az egész ősz attól gyönyörű, hogy a város, az erdő teljesen megváltozik. Ezt a gesztenyét imádja, a sült gesztenyét. Gyerekkorom óta egyébként imádom enni, a kis gesztenyéket gyűjteni, és most már a gyerekekkel is a gesztenye emberekre vadászunk, vagy legalábbis az alapanyagokra. Péter az őszi délutánokat szereti, főként a vasárnap délutánokat, amikor kint esik az esőben, meleg van, lehet főzni valami isteni jót, valami igazán tartalmasat, és végre nincs az embernek olyan érzése, hogy állandóan rohanni kell valahova, egyszerűen le lehet lassulni. Na ez mondjuk tényleg nagyon jó. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valaki hozzászólna még a műsorhoz, nyugodtan tegye. És George Michael-t is hallgassuk együtt a folytatásban, 92-ből érkezik a Too Funky. Egy jó hangulatú dal, így péntek délutánra a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Laci írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos utca és a Váci úti kereszteződés között, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Illetve a Lomb utcában is baleset történt a Frangepán utca, a Lomb utca kereszteződésénél, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm a budapesti infókat is, várom őket a folytatásban a 0620 55 55 155-re, de az M1-esen is továbbra is figyelni kell, mert a főváros felé a kiépített terelésben Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom, és hát nagyon sok a kamion, úgyhogy elsősorban a külső sávon nehéz autózni. A torlódás már a terelés előtt elkezdődik, így autóval érdemes a 85-ös kilométernél lévő Komárom Kisbér csomópontnál már lehajtani a pályáról az 1-es főútra. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek más kerülőútjuk van, vagy más ötletük, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Hello, hello!
1: Szervusz, Peti vagyok. Nem tudom, hogy egy útinfó érdekes lehet a számodra, de a Gyáli úti felüljárónál Budapesten, ahogy megyünk kifele az M5-ösön, ott az Ecseri úttal van egy kereszteződés, egy viszonylag nagyobb, ott nem égnek a lámpák, úgyhogy ott már most is a Gyáli úton elég nehéz átmenni, mert ugye van keresztforgalom, meg minden, ott van az FKF-es sarokon, nem tudom mennyire ismeredett a részben, hogy ott nem megy a lámpa, és mindenki figyeljen, ott azért egyből lesz előbb-utóbb, ami vissza fog menni odaig a Fradi stadionig, hiszen a Gyáli útin nem lehet csak úgy simán átmenni a keresztforgalom miatt, ott a két nagy kereszteződésben nem érnek a lámpák.
0: Hű, nagyon-nagyon köszi, jó utat neked!
1: Köszi, szia!
0: Köszönjük még egyszer, ha önök is látnak valamit az utakon, nem csak a fővárosban, hanem bárhol az országban, 0620 55 55 155, ez a számunk, hívjanak. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést! És útközben is Best FM-et, az Alliance Ethnic No Limits dalával megy tovább a délután.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Éles helyzetben bizonyítottak a magyar békefenntartók, egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Adathalász kísérletre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes ismeretterjesztő előadásokkal indult el a Szépkorúak Akadémiájának új programsorozata Szolnokon. A kezdeményezés az idősebb korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy új ismereteket szerezzenek, miközben közösségben szakemberek segítségével beszélhetnek az őket érintő kérdésekről. A Szépkorúak Akadémiája Szolnokon már korábban is működött, a program célja pedig továbbra is az aktív időskor támogatása és a tanulás lehetőségének biztosítása. Az előadásokon való részvétel ingyenes, számol be róla a Szolnoki Napló. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadás egyes szolnoki és mezőtúri kormányhivataloknál. A változás technikai munkálatok miatt szükséges, ezért az érintett helyszíneken az ügyfelek átmenetileg nem tudják személyesen intézni ügyeiket szeptember 14-e és 18-a között. A szolgáltatók arra kérik az érintetteket, hogy ügyintézésük tervezésekor vegyék figyelembe a módosított nyitvatartást, és lehetőség szerint az online ügyintézési lehetőségeket is használják. A pontos időpontok és az érintett ügyfélszolgálatok listája a szolgáltatók tájékoztatásában szerepel, írja a Szolnoki Napló. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adóvisszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senki ne kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
1: 8 rendbeli üzletszerűen elkövetett lopással gyanúsítanak egy kunmadarasi férfit, akit nemrég fogtak el a rendőrök. A nyomozás szerint a férfi az elmúlt hónapokban több családi ház és telephely melléképületéből segédmotorokat, értékes kéziszerszámokat, többek között flexet, sarokcsiszolót, láncfűrészt és alumínium létrát vitt el. Emellett több járművet is feltört, amelyekből egyebek mellett üzemanyagot tulajdonított. A rendőrök az ellopott és időközben értékesített tárgyak egy részét megtalálták és lefoglalták. A férfit őrizetbe vették, a hatóság pedig kezdeményezte letartóztatását, számolt be róla a Szolnoki Napló. Nagyszabású kiképzési gyakorlaton vettek részt a magyar békefenntartók Bosznia-Hercegovinában. A Quick Response 2026 elnevezésű gyakorlat augusztus 22-e és szeptember 3-a között zajlott az EUFOR Altea misszió területén, és azt gyakorolták, hogy egy gyorsan változó biztonsági helyzetben milyen rövid idő alatt lehet további erőket és haditechnikai eszközöket a térségbe telepíteni. A magyar tartalékerő 2 H-225M helikopterrel és személyzettel erősítette az EUFOR légi komponensét. A szolnoki helikopterdandár gépei több nemzeti feladatokban is részt vettek, a gyakorlat záró mozzanatában pedig többek között tűzszerészeti és légi egészségügyi kiürítési feladatokat hajtottak végre, írta a szoljon.hu. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
3: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: 6 garzon lakásra lehet pályázni a Törökszent Miklósi Fecskeházban. Az önkormányzat 5 lakást kifejezetten 35 év alatti házastársaknak vagy élettársaknak hirdetett meg. A közel 39 négyzetméteres, egyszobás, komfortos garzonok havi bérleti díja 35.666 és 36.249 forint között alakul, a bérleti szerződés pedig legfeljebb 5 évre szólhat. Egy további, valamivel több mint 33 négyzetméteres lakásra egyedülálló 35 év alatti fiatalok is pályázhatnak, ennek havi bérleti díja csak nem 51.000 forint. A 6 fecskeházi lakásra szeptember 25-én délig lehet benyújtani a pályázatokat, számolt be róla a szoljon.hu. A háztartások pénzügyi helyzetéről készít felmérést a Központi Statisztikai Hivatal Törökszent Miklóson. A Miből élünk elnevezésű adatfelvétel 5. hullámát a Magyar Nemzeti Bank megbízásából végzik egészen december 14-éig. A felmérés a háztartások jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól gyűjt adatokat. Országosan több mint 15.000 háztartást választottak ki véletlenszerűen. A kijelölt családokat a KSH előzetesen levélben, illetve ahol erre lehetőség van, a DAP vagy az ügyfélkapu rendszerén keresztül értesíti. Az önkitöltési lehetőség szeptember 1-én kezdődött, októbertől pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók is felkeresik a kiválasztott háztartásokat. Az internetes kérdőívet december 6-áig lehet kitölteni, a választás önkéntes. Az online válaszadók 12.500, a személyes vagy telefonos interjút választók pedig 5.000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak, tájékoztatott a város honlapja. Továbbra is rendkívül népszerű a Tisza-tó a kerékpárosok körében. 2026 első 8 hónapjában több mint 71.000 biciklis hajtott át a kiskörei vízlépcsőn. A kerékpáros forgalmat évről évre számon tartják, az adatok pedig jól mutatják, hogy a Tisza-tó körüli kerékpározás egyre több turistát és szabadidős sportolót vonz. A kiskörei Tisza-híd a tó körüli kerékpáros turizmus egyik fontos pontja Jászna Nagy Kunszolnok esetében is, hiszen a vízlépcsőn is átvezet a kerékpáros útvonal. Az idei adatok szerint januártól augusztus végéig már több mint 70.000 biciklis használta az átkelőt, ami a térség kerékpáros turizmusának jelentőségét is jelzi, számolt be róla a Szolnoki Napló. Ma a hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 18-21 fok körül alakulnak, éjjel minimum 12-17 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ismerős dátum a mai szeptember 11, 25 éve történt a World Trade Center elleni támadás. Kicsit korábban pedig 89-ben megnyíltak a magyar határok az NDK állampolgárai számára az NSK felé. Most elsőre Eminem első sikere, The Real Slim Shady.
0: 102.4 West FM.

102.4-ben Stefem a legjobb zenék. Holnap már csak elvétve lehet csapadék, sok napsütés mellett felhős lesz majd az idő. Az északi a szél viszont sokfelé megélénkül, a legmelegebb órákban 21 fok lehet. Vasárnap általában napsütéses időre van kilátás, térségünkben viszont átmeneti felhősödés is lehet. Csapadék sehol sem várható már a hét utolsó napján, a hőmérséklet eléri majd a 25 fokot. A távolabbi kilátások alapján a jövőt is napos időnként felhős időt hoz, főleg a hét második felében lehetnek majd rövid záporok, általában 26 fok körül tetőznek majd a hőmérsékletek. Itt a 102.4 Best FM-en most a Simple Red dala hallata a Foreground.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Éjszakai fényfutás ma este 7-től a Véső úti sportközpont atlétika pályáján. Dark Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon, ugyancsak ma este 8 órától. Nagykörösi aranynapok a Cifra kertben, ma fellép Vastag Csaba, Erős és Spiggy Boy, a Beatmakers, holnap Sasvári Sándor és Sasvári Réna, a Lóce együttes Gudics Máté, Zséda, Nagybogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, a holnapi napon kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. 10 órától fellép az Alma együttes, 14 órától Cseke Katinka és Zsiga László, 16 órától Vastag Tamás, 19.30-tól pedig a 4-es Street. Gulyás Liget ma és holnap a Tisza Ligetben, ma jótékonysági főzéssel, 18 órától fellép a Kék Virág Trió, 19 óra után a Tehén Tánc zenekar, 20 órakor kezdődik majd a Pedrofon nagy koncertje. A holnapi napon 9.30-tól lesz néptánc és népdalműsor, 11-től látható Béorsik a gyerekkoncertje, 12.30-tól a Sodrás Népzenei Kisegyüttes összeállítását lehet majd meghallgatni, 14 óra után fellép Teréki Kata, 16.30-tól a Kék Virág Trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje, 19 órától pedig a Bud Spencer és Terence Hill emlékzenekar tekinthető meg, a She Sharps koncertje pedig 21 órától látható. Kivilágos, kivirratti kisújszálláson a Városháza Parkban, holnap már reggel 9-től bemutatókkal, az UV Trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a Szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8-tól pedig az Ári Mafia koncertje tekinthető meg, később még a hangulatot fokozza majd Kurusz Dániel, Sterbinski és Minea is. Bringás reggeli, jövő héten szerdán 6:30-tól itt Szolnokon a Kossuth téren, ahol gőzölgő kávéval, finom reggeli falatokkal és frissítőkkel várják a kerekezőket. Családi mozi délelőtt, kézműves játszóházzal, valamint a Saun, a Bárány és a Moszatvég szörnye, a Mancsőrjárat, a Dino film és a Minyonok és szörnyek filmekkel, jövő szombaton 10:30-tól. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a kisújszálláson a Vigadóban tekinthető meg, jövő pénteken 19 órától.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-es úton Vecsésen, a 21-es kilométernél, az M4-esen, a 37-es, 39-es kilométerek között. Csomópontot építenek az M44-esnél, Kunszentmártonnál, az 59-es, 61-es kilométerek között. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön, a 73-as, 76-os kilométerek között. Debrecennél közlekedve a 33-as úton, a 106-os és a 108-as kilométereknél van sávlezárás. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van érvényben aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van érvényben. Útépítést végeznek Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak a következő napokban még. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomendőd és Dévaványa között útszűkületre kell figyelni a 4231-esen. Jászalsó-Szentgyörgy és Szentlőrinc gáta között közműépítési munkát végeznek. Fegyvernek és Bánhalma között a 34-esen végeznek útfelújítási munkálatot. Nádudvar és Hajdúszoboszlók között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Karbantartást végeznek Öcsődnél, a Martfújj összekötő úton. Albertírsa és Dánszent Miklós között útszűkületen kell keresztül hajtani. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszök felé a 3224-esen. Tápió szelén is útszűkület van a Rákóczi úton. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani, Ecsekfalva határában pedig a főcsatornánál kell útszűkületen áthaladni. Most a Honey Beast dala szól, majd a Pánik.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.
2: Akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Éles helyzetben bizonyítottak a magyar békefenntartók, egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Adathalász kísérletre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes ismeretterjesztő előadásokkal indult el a Szépkorúak Akadémiájának új programsorozata Szolnokon. A kezdeményezés az idősebb korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy új ismereteket szerezzenek, miközben közösségben szakemberek segítségével beszélhetnek az őket érintő kérdésekről. A Szépkorúak Akadémiája Szolnokon már korábban is működött, a program célja pedig továbbra is az aktív időskor támogatása és a tanulás lehetőségének biztosítása. Az előadásokon való részvétel ingyenes, számol be róla a Szolnoki Napló. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadás egyes szolnoki és mezőtúri kormányhivataloknál. A változás technikai munkálatok miatt szükséges, ezért az érintett helyszíneken az ügyfelek átmenetileg nem tudják személyesen intézni ügyeiket szeptember 14-e és 18-a között. A szolgáltatók arra kérik az érintetteket, hogy ügyintézésük tervezésekor vegyék figyelembe a módosított nyitvatartást, és lehetőség szerint az online ügyintézési lehetőségeket is használják. A pontos időpontok és az érintett ügyfélszolgálatok listája a szolgáltatók tájékoztatásában szerepel, írja a Szolnoki Napló. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: 102.000 forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senki ne kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
2: 8 rendbeli üzletszerűen elkövetett lopással gyanúsítanak egy kunmadarasi férfit, akit nemrég fogtak el a rendőrök. A nyomozás szerint a férfi az elmúlt hónapokban több családi ház és telephely melléképületéből segédmotorokat, értékes kéziszerszámokat, többek között flexet, sarokcsiszolót, láncfűrészt és alumínium létrát vitt el. Emellett több járművet is feltört, amelyekből egyebek mellett üzemanyagot tulajdonított. El. A rendőrök az ellopott és időközben értékesített tárgyak egy részét megtalálták és lefoglalták. A férfit őrizetbe vették, a hatóság pedig kezdeményezte letartóztatását, számolt be róla a Szolnoki Napló. Nagyszabású kiképzési gyakorlaton vettek részt a magyar békefenntartók Bosznia-Hercegovinában. A Quick Response 2026 elnevezésű gyakorlat augusztus 22-e és szeptember 3-a között zajlott az EUFOR Altea misszió területén, és azt gyakorolták, hogy egy gyorsan változó biztonsági helyzetben milyen rövid idő alatt lehet további erőket és haditechnikai eszközöket a térségbe telepíteni. A magyar tartalékerő két H-225M helikopterrel és személyzettel erősítette az EUFOR légi komponensét. A szolnoki helikopterdandár gépei több nemzeti feladatokban is részt vettek, a gyakorlat záró mozzanatában pedig többek között tűzszerészeti és légi egészségügyi kiürítési feladatokat hajtottak végre, írta a szoljon.hu. Egyre népszerűbb a mozgásreceptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
4: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
2: 6 garzon lakásra lehet pályázni a Törökszent Miklósi Fecskeházban. Az önkormányzat 5 lakást kifejezetten 35 év alatti házastársaknak vagy élettársaknak hirdetett meg. A közel 39 négyzetméteres, egyszobás, komfortos garzonok havi bérleti díja 35.666 és 36.249 forint között alakul, a bérleti szerződés pedig legfeljebb 5 évre szólhat. Egy további, valamivel több mint 33 négyzetméteres lakásra egyedülálló 35 év alatti fiatalok is pályázhatnak, ennek havi bérleti díja csak nem 51.000 forint. A 6 fecskeházi lakásra szeptember 25-én délig lehet benyújtani a pályázatokat, számolt be róla a szoljon.hu. A háztartások pénzügyi helyzetéről készít felmérést a Központi Statisztikai Hivatal Törökszent Miklóson. A Miből élünk elnevezésű adatfelvétel 5. hullámát a Magyar Nemzeti Bank megbízásából végzik egészen december 14-éig. A felmérés a háztartások jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól gyűjt adatokat. Országosan több mint 15.000 háztartást választottak ki véletlenszerűen. A kijelölt családokat a KSH előzetesen levélben, illetve ahol erre lehetőség van, a DAP vagy az ügyfélkapu rendszerén keresztül értesíti. Az önkitöltési lehetőség szeptember 1-én kezdődött, októbertől pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók is felkeresik a kiválasztott háztartásokat. Az internetes kérdőívet december 6-áig lehet kitölteni, a választás önkéntes. Az online válaszadók 12.500, a személyes vagy telefonos interjút választók pedig 5.000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak, tájékoztatott a város honlapja. Továbbra is rendkívül népszerű a Tisza-tó a kerékpárosok körében. 2026 első 8 hónapjában több mint 71.000 biciklis hajtott át a kiskörei vízlépcsőn. A kerékpáros forgalmat évről évre számon tartják, az adatok pedig jól mutatják, hogy a Tisza-tó körüli kerékpározás egyre több turistát és szabadidős sportolót vonz. A kiskörei Tisza-híd a tó körüli kerékpáros turizmus egyik fontos pontja, Jászna Nagy Kunszolnok esetében is, hiszen a vízlépcsőn is átvezet a kerékpáros útvonal. Az idei adatok szerint januártól augusztus végéig már több mint 70.000 biciklis használta az átkelőt, ami a térség kerékpáros turizmusának jelentőségét is jelzi, számolt be róla a Szolnoki Napló. Ma a hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 18-21 fok körül alakulnak, éjjel minimum 12-17 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Híres neves listával folytatom. Ma ünnepelne Ocskai Gábor jégkorongozó, ezen a napon született Szepesi Nikolett úszónő, illetve Kovács Kálmán labdarúgó. Most van a szülinapja Egri Mártának, Bánfalvi Eszternek és Holnándor színészeknek, és Brian De Palma a filmrendezőnek. Mario Winans folytatja délután.
0: 102.4 Best

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap már csak elvétve lehet csapadék, sok napsütés mellett felhős lesz majd az idő. Az északi a szél viszont sokfelé megélénkül, a legmelegebb órákban 21 fok lehet. Vasárnap általában napsütéses időre van kilátás, térségünkben viszont átmeneti fel.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Éjszakai fényfutás ma este 7-től a Véső úti sportközpont atlétika pályáján. Dark Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon, ugyancsak ma este 8 órától. Nagykörösi aranynapok a Cifra kertben, ma fellép Vastag Csaba, Erős és Spiggy Boy, a Beatmakers, holnap Sasvári Sándor és Sasvári Réna, a Lóc együttes Gudics Máté, Zséda, Nagybogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, a holnapi napon kora reggeltől bemutatókkal kézműves vásárral. 10 órától fellép az Alma együttes, 14 órától Cseke Katinka és Zsiga László, 16 órától Vastag Tamás, 19.30-tól pedig a 4-es Street. Gulyás Liget ma és holnap a Tisza Ligetben, ma jótékonysági főzéssel, 18 órától fellép a Kék Virág Trió, 19 óra után a Tehéntánc zenekar, 20 órakor kezdődik majd a Pedrofon nagy koncertje. A holnapi napon 9.30-tól lesz néptánc és népdalműsor, 11-től látható Béorsik a gyerekkoncertje, 12.30-tól a Sodrás Népzenei Kisegyüttes összeállítását lehet majd meghallgatni, 14 óra után fellép Teréki Kata, 16.30-tól a Kék Virág Trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje, 19 órától pedig a Bud Spencer és Terence Hill emlékzenekar tekinthető meg, a She Sharps koncertje pedig 21 órától látható. Kivilágos, kivirratti kisújszálláson a Városháza Parkban, holnap már reggel 9-től bemutatókkal az UV Trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a szolnoki Szigligeti Színház művészei Agárdi Szilvia, este 8-tól pedig az Ári Mafia koncertje tekinthető meg, később még a hangulatot fokozza majd Kurusz Dániel, Sterbinski és Minea is. Bringás reggeli, jövő héten szerdán 6:30-tól itt Szolnokon a Kossuth téren, ahol gőzölgő kávéval, finom reggeli falatokkal és frissítőkkel várják a kerekezőket. Családi mozi délelőtt, kézműves játszóházzal, valamint a Saun, a Bárány és a Moszatvég szörnye, a Mancsőrjárat a Dino film és a Minyonok és szörnyek filmekkel, jövő szombaton 10:30-tól. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a kisújszálláson a Vigadóban tekinthető meg, jövő pénteken 19 órától. Már csak a jó idő kell a jó programok mellé, és jó zenék, ezekről viszont mi gondoskodunk. Itt van most a Bieber's is, rakjuk össze.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-es úton Vecsésen, a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között. Csomópontot építenek az M44-esnél, Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön, a 73-as, 76-os kilométerek között. Debrecennél közlekedve a 33-as úton, a 106-os és a 108-as kilométereknél van sávlezárás. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van érvényben aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van érvényben. Útépítést végeznek Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abáczalók és Tiszadersk között aszfaltoznak a következő napokban még. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomendőd és Dévaványa között útszűkületre kell figyelni a 4231-esen. Jászalsó-Szentgyörgy és Szentlőrinc gáta között közműépítési munkát végeznek. Fegyvernek és Bánhalma között a 34-esen végeznek útfelújítási munkálatot. Nádudvar és Hajdúszoboszlók között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Karbantartást végeznek Öcsődnél a Martfújé összekötő úton. Albertírsa és Dánszent Miklós között útszűkületen kell keresztül hajtani. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszök felé a 3224-esen. Tápió szelén is útszűkület van a Rákóczi úton. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani, Ecsekfalva határában pedig a főcsatornánál kell útszűkületen áthaladni. Jó utat kívánunk a Matchbox 20-vel!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Éles helyzetben bizonyítottak a magyar békefenntartók, egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Adathalász kísérletre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes ismeretterjesztő előadásokkal indult el a Szép Korúak Akadémiájának új programsorozata Szolnokon. A kezdeményezés az idősebb korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy új ismereteket szerezzenek, miközben közösségben szakemberek segítségével beszélhetnek az őket érintő kérdésekről. A Szép Korúak Akadémiája Szolnokon már korábban is működött, a program célja pedig továbbra is az aktív időskor támogatása és a tanulás lehetőségének biztosítása. Az előadásokon való részvétel ingyenes, számol be róla a Szolnoki Napló. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadás egyes szolnoki és mezőtúri kormányhivataloknál. A változás technikai munkálatok miatt szükséges, ezért az érintett helyszíneken az ügyfelek átmenetileg nem tudják személyesen intézni ügyeiket szeptember 14-e és 18-a között. A szolgáltatók arra kérik az érintetteket, hogy ügyintézésük tervezésekor vegyék figyelembe a módosított nyitvatartást, és lehetőség szerint az online ügyintézési lehetőségeket is használják. A pontos időpontok és az érintett ügyfélszolgálatok listája a szolgáltatók tájékoztatásában szerepel, írja a Szolnoki Napló. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adóvisszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senkinek kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
2: 8 rendbeli üzletszerűen elkövetett lopással gyanúsítanak egy kunmadarasi férfit, akit nemrég fogtak el a rendőrök. A nyomozás szerint a férfi az elmúlt hónapokban több családi ház és telephely melléképületéből segédmotorokat, értékes kéziszerszámokat, többek között flexet, sarokcsiszolót, láncfűrészt és alumínium létrát vitt el. Emellett több járművet is feltört, amelyekből egyebek mellett üzemanyagot tulajdonított. A rendőrök az ellopott és időközben értékesített tárgyak egy részét megtalálták és lefoglalták. A férfit őrizetbe vették, a hatóság pedig kezdeményezte letartóztatását, számolt be róla a Szolnoki Napló. Nagyszabású kiképzési gyakorlaton vettek részt a magyar békefenntartók Bosznia-Hercegovinában. A Quick Response 2026 elnevezésű gyakorlat augusztus 22-e és szeptember 3-a között zajlott az EUFOR Altea misszió területén, és azt gyakorolták, hogy egy gyorsan változó biztonsági helyzetben milyen rövid idő alatt lehet további erőket és haditechnikai eszközöket a térségbe telepíteni. A magyar tartalékerő két H-225M helikopterrel és személyzettel erősítette az EUFOR légi komponensét. A szolnoki helikopterdandár gépei több nemzeti feladatokban is részt vettek, a gyakorlat záró mozzanatában pedig többek között tűzszerészeti és légi egészségügyi kiürítési feladatokat hajtottak végre, írta a szoljon.hu. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
4: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgás helyszínek, akkor pedig az orvosokat.
2: 6 garzon lakásra lehet pályázni a Törökszent Miklósi Fecskeházban. Az önkormányzat 5 lakást kifejezetten 35 év alatti házastársaknak vagy élettársaknak hirdetett meg. A közel 39 négyzetméteres, egyszobás, komfortos garzonok havi bérleti díja 35.666 és 36.249 forint között alakul, a bérleti szerződés pedig legfeljebb 5 évre szólhat. Egy további, valamivel több mint 33 négyzetméteres lakásra egyedülálló 35 év alatti fiatalok is pályázhatnak, ennek havi bérleti díja csak nem 51.000 forint. A 6 fecskeházi lakásra szeptember 25-én délig lehet benyújtani a pályázatokat, számolt be róla a szoljon.hu. A háztartások pénzügyi helyzetéről készít felmérést a Központi Statisztikai Hivatal Törökszent Miklóson. A Miből élünk elnevezésű adatfelvétel 5. hullámát a Magyar Nemzeti Bank megbízásából végzik egészen december 14-éig. A felmérés a háztartások jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól gyűjt adatokat. Országosan több mint 15.000 háztartást választottak ki véletlenszerűen. A kijelölt családokat a KSH előzetesen levélben, illetve ahol erre lehetőség van, a DAP vagy az ügyfélkapu rendszerén keresztül értesíti. Az önkitöltési lehetőség szeptember 1-én kezdődött, októbertől pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók is felkeresik a kiválasztott háztartásokat. Az internetes kérdőívet december 6-áig lehet kitölteni, a választás önkéntes. Az online válaszadók 12.500, a személyes vagy telefonos interjút választók pedig 5.000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak, tájékoztatott a város honlapja. Továbbra is rendkívül népszerű a Tisza-tó a kerékpárosok körében. 2026 első 8 hónapjában több mint 71.000 biciklis hajtott át a kiskörei vízlépcsőn. A kerékpáros forgalmat évről évre számon tartják, az adatok pedig jól mutatják, hogy a Tisza-tó körüli kerékpározás egyre több turistát és szabadidős sportolót vonz. A kiskörei Tiszahíd a tó körüli kerékpáros turizmus egyik fontos pontja Jászna Nagy Kunszolnok esetében is, hiszen a vízlépcsőn is átvezet a kerékpáros útvonal. Az idei adatok szerint januártól augusztus végéig már több mint 70.000 biciklis használta az átkelőt, ami a térség kerékpáros turizmusának jelentőségét is jelzi, számolt be róla a Szolnoki Napló. Ma a hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 18-21 fok körül alakulnak, éjjel minimum 12-17 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ezen a laza pénteken is a stúdióban Fodor Attila, ma van a szülinapja Galusz Nicolettnek, aki korábban a Klub 54-ben is énekelt. Ekkor született Moby, illetve ilyenkor 1993-ban Mariah Carey vezeti a listát Amerikában a Dream Lover-rel. Nem állom, jön a Yolanda B. Kuldala.
0: 102.4 West FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Éjszakai fényfutás ma este 7-től a Véső úti sportközpont atlétika pályáján. Dunkbill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon, ugyancsak ma este 8 órától. Nagykörösi aranynapok a Cifra kertben, ma fellép Vastag Csaba, Erős és Spiggy Boy, a Beatmakers, holnap Sasvári Sándor és Sasvári Réna, a Lóce együttes Gudics Máté, Zséda, Nagybogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, a holnapi napon kora reggeltől bemutatókkal kézműves vásárral, 10 órától fellép az Alma együttes, 14 órától Cseke Katinka és Zsiga László, 16 órától Vastag Tamás, 19.30-tól pedig a 4-es Street. Gulyás Liget ma és holnap a Tisza Ligetben, ma jótékonysági főzéssel, 18 órától fellép a Kék Virág Trió, 19 óra után a Tehén Tánc zenekar, 20 órakor kezdődik majd a Pedrofon nagy koncertje. A holnapi napon 9.30-tól lesz néptánc és népdalműsor, 11-től látható Béorsik a gyerekkoncertje, 12.30-tól a Sodrás Népzenei Kisegyüttes összeállítását lehet majd meghallgatni, 14 óra után fellép Teréki Kata, 16.30-tól a Kék Virág Trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje, 19 órától pedig a Bud Spencer és Terence Hill emlékzenekar tekinthető meg, a She Sharps koncertje pedig 21 órától látható. Kivilágos, kiviratti kisújszálláson a Városháza Parkban, holnap már reggel 9-től bemutatókkal, az UV Trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a Szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8-tól pedig az Ári Mafia koncertje tekinthető meg. Később még a hangulatot fokozza majd Kurusz Dániel, Sterbinski és Minea is. Bringás reggeli, jövéten szerdán 6:30-tól itt Szolnokon a Kossuth téren, ahol gőzölgő kávéval, finom reggeli falatokkal és frissítőkkel várják a kerekezőket. Családi mozi délelőtt, kézműves játszóházzal, valamint a Saun, a Bárány és a Moszatvég szörnye, a Mancsőrjárat, a Dino film és a Minyonok és szörnyek filmekkel, jövő szombaton 10:30-tól. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a kisújszálláson a Vigadóban tekinthető meg, jövő pénteken 19 órától. A programajánlót követően most Nelly Furtado dala a 102.4 Best FM-en a legjobb zenék között a Turn Off The Light.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-es úton Vecsésen a 21-es kilométernél, az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között. Csomópontot építenek az M44-esnél, Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között. Debrecennél közlekedve a 33-as úton a 106-os és a 108-as kilométereknél van sávlezárás. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van érvényben aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van érvényben. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak a következő napokban még. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomendőd és Dévaványa között útszűkületre kell figyelni a 4231-esen. Jász-Alsó-Szentgyörgy és Szentlőrinckáta között közműépítési munkát végeznek. Fegyvernek és Bánhalma között a 34-esen végeznek útfelújítási munkálatot. Nádudvar és Hajdúszoboszlók között több ponton is félpályást lezárás van érvényben. Karbantartást végeznek Öcsődnél a Martfújj összekötő úton. Albertírsa és Dánszent Miklós között útszűkületen kell keresztül hajtani. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszök felé a 3224-esen. Tápió szelén is útszűkület van a Rákóczi úton. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani, Ecsekfalva határában pedig a főcsatornánál kell útszűkületen áthaladni. Szolnok után London, a Bermuda következik, én viszont megyek, Fodor Attila vagyok, jó hétvégét a 102.4 Best FM-nál.

0: magából az örökre elmúltat.
1: Azt ígérted, hogy mindig itt leszel.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Támogatást kapnak a dízelesek, 150 lóerő a határ. Nagy mozgás lehet még idén a munkaerőpiacon, újabb komoly áttörésre készül Kína. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az év végéig 20 000 forintos támogatást kapnak a legfeljebb 150 lóerős dízeles autók tulajdonosai, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az első havi részlet októberben érkezik automatikusan, bankszámlára vagy postai úton. Mindez csak nem 1 millió autóst érint. A kompenzáció az őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak is jár, ha a nevükön van a kocsi. A mezőgazdasági felhasználók pedig szintén az év végéig visszaigazolják, igényelhetik a gázolajárába épített jövedékiadó teljes összegét. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentés 13%-uk jelzett előre. Ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországon működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. A világ élvonalát vette célba a kínai autóipar. 2030-ra a három meghatározó gyártó közé akarnak kerülni a hagyományos és elektromos járműveikkel egyaránt. Az ágazat 5 éves fejlesztési terve szerint radikálisan csökkentenék a benzinnel, gázolajjal hajtott kocsik fogyasztását. Cél a 3 liter 100 kilométeren. A következő ütemben pedig az önvezető technológia fejlesztésére, elterjesztésére összpontosítanak majd a kínai autógyára. 200 ezer fiatalt mozgat meg a 40. Diákolimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
2: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogós lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
1: Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akárcsak keddenként, úgyhogy akárcsak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd héttől, addig pedig én, White Boy, a következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

És aki a Nightshift-tel, a Nightshift-es lemezlovasokkal, Nightshift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Nightshift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 06 25 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best-en, a Night Shift második órájában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vízelesek kompenzációja, nincs szükség kérvényre, paksi fenék küszöb, figyelmeztetés a vízügytől, visszakaphatják szabadságukat az elváltak Svájcban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 ezer forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak, ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosoknak. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekord alacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Internetes csalókat ítéltek el Szegeden, a bűnszervezet egy futárcég honlapját másolta le, és csak nem 90 millió forintot terelt így magához. A szegedi törvényszék a csoport egyik középvezetőjét első fokon 5 év börtönre ítélte, és ugyanennyi időre kiutasította az országból. Az ügy további 13 vádlottja szabadságvesztést, elzárást vagy pénzbüntetést kapott. Megbélyegző az elvált szó, ezért száműzzék a hivatalos okmányokból, ezt javasolja egy parlamenti képviselő Svájcban. Szerinte az érintetteknek életük végéig viselniük kell egy bontóper következményeit, ha bármilyen hivatalos ügyet intéznek, és ez méltánytalan velük szemben. Sokkal emberközelibb lenne, ha a folytatásban egyedülállóként szerepelhetnének adataik megadásánál. A kormány is felkarolta az elképzelést, hamarosan indul a javaslatvitája Svájcban. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mi van ilyenkor vajon Amerikában? Mert tudom, hogy amikor megtörtént maga a tragédia 25 évvel ezelőtt, ezt, hogy hívják ez a kollektív, tudod, amikor vannak ilyen élmények, amiről mindenki tudja, hogy abban a pillanatban hol volt, mit csinált. Te mit csináltál, amikor becsapottak a gépek?
3: Kérlek szépen, én készülöttem a görögországi nyaralásomhoz.
2: Repülővel?
3: Igen. És azon melegében ugye ez az egész, nem is tudom, hogy így a feje tetejére állt a repülővel való utazás, úgyhogy én már nem is emlékszem, azt tudom, hogy nem tudom, tehát hogy így kőkemény sziklává álltam a lábamat ott a reptéren, tehát én nem is tudom, hogy volt akkor, mikor kellett kimenni, hány órával előtte. Mindenkit átvizsgáltak. Ha jól tudom, akkor ugye 11, valamikor 13-án vagy 14-én utaztunk, és őrület volt a reptérem.
2: Na, mert ugye zenéleg ez ugye az egész sajnálatos szeptember 11-e események, ezek ugye úgy néztek ki, hogy akkor az amerikai rádiók minden ilyen repüléssel kapcsolatos, tehát Tom Petty Learning to Fly, Seal Fly, semmi nem mehetett, ami repülés, valamiért, hogy ez, hogy én most az ütött eszembe, hogy van ez még tart még, tehát mondjuk szeptember 11-én New Yorkot lehet játszani a rádiókban Amerikában, vagy azt ilyen...
3: Hát nem tudom, esetleg aki Amerikában él, vagy...
2: Üzen üzenje már
3: meg. New Yorkban, akkor üzenje már meg, hogy
2: de tényleg, hogy ez hogy van. Mindenféle üzen nélkül. Tényleg ez érdekel, hogy ez a rossz reflex, vagy ez a rossz emlékek miatti, ez van nem.
3: Ez a kollektív gyász.
2: Igen. 0625-55-155, jó SMS és Viber számunk ez. Úgyhogy nem New York, New York, hanem Young Hearts Run Free. Péntek van, Night Shift Extra, úgyhogy funky még egy órán keresztül DJ Hangával a lemezjátszok mögött. A legjobb

0: FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: De bunkó vagyok, hát nem is, nem azt kellett volna firtatni, hogy pedig New York, Facebook, New York.
2: Pedig a Facebook idején.
1: A Facebook a barátom. Hát nem azt kellett volna, hogy New York, New York, kit érdekel?
2: Én
1: hát
2: a Happy Birthday. Én még ennyi embert életemben nem köszöntöttem föl, mióta működik.
1: És sose felejted el, tehát ez egyébként tipikusan a szülinapi funkció az a férfiaknak lett kitalálva a Facebookon.
2: Azt gondolod?
1: Hát nem, mert anélkül te tudnád bárkinek a születésnapját.
2: És a házassági évfordulóra is felhívja a figyelmet egyébként.
1: Hát azért azt már csak meg tudod, legalább a telefonod most már így évente legalább így stikában, ha nem is csipogó, rezgőn értesítse, hogy ma este nagyon boldognak kell lenned. Na hát Hangya, hát tegnap, ugye?
2: Igen,
1: boldog igen. Születésnapot.
2: Igen, egy évvel öregebb lettem. Mit szólsz
1: nem hozzá? Látszik rajtam. Tényleg egy 6-8 hetet simán lehet tagadnál. Volt valami, lesz valami nagy ünneplés?
2: Ne, semmi extra, csak így nomád körülmények között.
1: Az mit jelent, sátorozni ment?
2: Nem, kaptam egy Teslát.
1: Ja, én kérek kérdezést.
2: Egy új lemezjátszó tűt.
1: Ja, hogy úgy érted, hogy a Tesla lemezjátszó. Ja, értem, azt hittem az autót, mondom, hát azt a rohányan. Na, minden itt, jó van. Na, hát akkor Isten értesen, hétfényes lesz semmi?
2: Semmi nem lesz, de tehát így családilag, így szűk családilag természetesen, de hát gyúrunk egyébként az 5. X-re.
1: Hát akkor az együtt lesz szerintem, neked is, nekem is, Effinek is, már ami az évet illeti.
2: Hát akkor igen.
1: 78.
2: Igen, úgyhogy lehet, hogy kéne csapni egy közös ilyen 50 cent.
1: Majd meghívjuk az öreg Curtis-t is, jó van. Mármint nem
2: nem
1: a rendes, az igaz.
2: Az igaz.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: És az óra elején fél mondatban említettük a 0625555155-es SMS, Viber és hívható telefonszámunkat, akkor mondjuk már a többi elérhetőséget is. info@bestfmbudapest.hu, Facebookon, Instán pedig úgy vagyunk fent, hogy Best FM Night Shift, úgyhogy aki még nem tette volna rá a hüvelykujjat vagy a szívecskét ezekre a profiljainkra, akkor legyen olyan kedves, tegye meg, és akkor ezen profilokon keresztül Hangyának nyugodtan lehet boldog születésnapot.
2: És aki nem tette rá a telefonra a hüvelykujját, de szeretné rátenni a zenéinkre, műsorainkra, az ütőerére.
1: Hogy jöjj? Hajj, nem vártam, hogy hogy jössz kérdezni. Értem, szóval a Mixcloud?
2: Igen, a Mixcloud, szóval az utána nézhet és visszahallgathatja a műsorokat.
1: Igen,
2: a mixcloud.com/hangyanagyhával tessék begépelni, és akkor ezeket a remekbe szabott mixeket vissza lehet hallgatni.
1: Amikből hát nyilván hétről hétre egyre több és
2: rengeteg. Igen. Már letérdeltettem a szerver parkot is, úgyhogy

0: Mixben.
1: Kedd óta gondolkodom, hogy végül mi maradtunk valamiben, mert ugye kitaláltuk, hogy van a House hétfő, van a Pop szerda. Valamit nem talált? Jó, Funky Family, a Keddi Funky Family. Ilyen igen, ilyen alliterálós. De igazából mindegy is, mert péntek van.
2: Funky Family.
1: Funky Family, you know, we are family. Ám jutott jobb az ez, mondjál jobbat, tessék.
2: Funky Friends.
1: Az se rossz.
2: De mindenképpen...
1: Hát, csak így a House hétfő, meg a...
2: Angol...
1: Mi, magyarul tudsz
2: valami... nyelven kell ezt...
1: Tudsz magyarul valami jobbat, ami jobban hangzik, jobban cseng.
2: Funky formák.
1: Jóval gondolkodjunk még ezen jövök eddig. Én azt mondom, a mai extrát meg köszönjük szépen Hangyának, úgyhogy akkor hát nem is kell már egy hetet várni. Jövök kedden.
2: Jövök kedden, mert hogy péntek van.
1: Így, gyere. Hello.
2: Sziasztok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan nyilvános lesz a kormány digitalizációs stratégiája. 9-11 az áldozatokra emlékeztek Amerikában. Kuruzslásért ítéltek el egy kozmetikust Békésben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és kutatásfejlesztésre szánt forrásokat, jelentette be a szaktárca vezetője. Tar Zoltán hozzátette, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, hogy pár héten belül bemutatják a nagyközönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Megindító szertartással emlékeztek a 25 évvel ezelőtti terrortámadás sorozat áldozataira New Yorkban. A lerombolt ikertornyoknál felolvasták a 1977 elhunyt nevét. Rokonok, barátok, ismerősök. A Ground Zero emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök is. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump államfő kijelentette, Amerika megmutatta a legnehezebb pillanatokban, hogy képes az összefogásra. Még kérhetik a szülők 7. osztályos gyermekeiknek a HPV elleni védőoltást, szeptember 15-e a határidő. Hogy miért fontos ez, arról a Májva Virág Alapítvány elnöke Tóth Icó beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein. Ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el, 400 000 forint bírság és 70 000 forint értékben vagyonelkobzás vár rá. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindjárt jön Szakács Gergő, aki majd azt énekli, hogy indulj el. Én azért most még azt mondanám, hogy egyelőre még ne induljatok, maradjatok velünk itt a Besten, a Nácsivben, és aztán olyan 11 évfél magasságában lehet megindulni a hétvégébe és az éjszakában. Body Rockers, I Like The Way, az előttünk álló 60 perc, ezzel indul.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a szép tünetet is.

Mestefam a legjobb zenék. Tegnap Oslóból indult a Pussycat Dolls európai turné. Biztos vagyok benne, még nem kerestem utána, hogy a YouTube már tele van a tegnapi buliról készített telefonos felvételekkel, de azért még megvan rá az esély, hogyha valaki élőben szeretné őket látni, akkor megtegye. Van olyan koncert, amire már nem lehet jegyet kapni, de van olyan európai dátum, ahol meg azért vannak belépők. Jön a Hashash, itt a Mestem.

Best FM a legjobb zene. 98-ban jelent meg első és egyetlen nagy lemezük, és mire 99-ben el kellett volna indítani a lemezbemutató turnét, addigra a zenekar fel is oszlott. És azóta csak egyetlen egyszer 2021-ben Joe Biden elnöki beiktatásán lépett fel a zenekar, pedig korábban is már nagyon sokan, nagyon sok pénzt ajánlottak fel azért, hogy újból összeálljon a New Radicals. Kellettre várni 28 éve, de lehet, hogy ez hamarosan megtörténik. Augusztus 2-án ugyanis új kislemezt készített a zenekar, One Night Only címmel, amely a One Night Only című romantikus film egyik betétdala lett, és ennek kapcsán jegyezte meg a zenekar, hogy hát gondolkodnak új albumban, meg turnéban is. Jön a You Get What You Give It a Best Time.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Inváziós erdőkből biztosítják a szociális tűzifát, keresik a bringabarát munkahelyeket. Nemet mondtak az okos szemüvegre a norvég iskolákban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával itthon. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket, közintézményeket. Október 30-áig várják a jelentkezéseket ebben a három kategóriában, novemberben hirdetik ki az eredményeket, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztjában rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Kitiltották az okos szemüvegeket az iskolákból Norvégia fővárosában. Az oszlói városvezetés közölte, elejét akarják venni annak, hogy a gyerekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. Ráadásul a kellékeknek nincs semmi extra szerepük az oktatásban, más eszközökkel gond nélkül helyettesíthetők, viszont kiszolgáltatják a tanulókat és a diákokat egy gigacégnek, illetve akár a bűnözőknek is. Sokat változtak a szüreti felvonulások az elmúlt évtizedekben, a látványosság azonban most is többet jelent egyszerű mulatságnál, a hagyomány pedig sok mindenről mesél a jelennek. Gyanú Szilvia néprajzkutatót kérdeztük.
2: A 19. század végétől rendeznek szüreti felvonulásokat, viszik a szőlőharangot, bíró van, beöltöznek vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak.
1: Itt az első őszi hétvége, mondom a részleteket. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Az előző órában említett Pussycat Dollzal ellentétben a most érkező N-Vogue-ot élőben látni, hát erre viszonylag kevés az esély. Itt Európában mondhatni nulla. Ha valaki hajlandó értük sokat utazni Amerikába, akkor ott még azért megnézheti őket élőben a Salt-N-Pepával meg a TLC-vel együtt. Jön a Free Your Mind!

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Best FM a legjobb zenék, nem lesz hosszú 60 perc összvész, de ha valaki pont abban a 60 percben pont arra szeretne autóval közlekedni, akkor biztos, hogy kellemetlenül érinti majd a lezárás meg az elterelés, úgyhogy inkább szólok. Tehát Széchenyi tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca, Szarvas tér, Tabán útvonalon. Holnap 10.30-tól 11.30-ig ne is próbáljatok autóval közlekedni, mert úgyis le lesz zárva az egész útvonalon.

Best FM a legjobb zenék. Két hét alatt 10 koncert ugyanazon a helyszínen. Ezt fogja majd Düsseldorfban megcsinálni a Backstreet Boys. Ilyen szempontból a Blue sem panaszkodhat. Ők 9-et fognak majd koncertezni 13 napon belül Európa szerte, november 6-tól 19-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan érkezik majd a tankolási támogatás. Élénkülést várnak a munkaerőpiacon. Óriási kokainszállítmányra csaptak le Franciaországban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 000 forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosainak. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentést 13%-uk jelzett előre. Ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a közép-magyarországi régióban működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekordalacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy még az abból, hogy jövő nyáron 3 egymást követő éjszaka tervezi megtölteni a londoni Hyde Parkot Madonna, nem tudjuk. Hogy még az abból, hogy mégsem játszik jövő nyáron a Glastonbury Fesztiválon, azt tudjuk, mert maga a fesztivál szervezője jelentette be, hogy nem kötöttek szerződést Madonnával. Az American Pie-jal nyitjuk az órát.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Beszteszem a legjobb zenék, nem is tudom, miért gondoltam, hogy majd sikerül. 20 perc alatt az összes jegy elfogyott már az előértékesítés során tegnap Stevie Wonder novemberi londoni koncertjére, úgyhogy ha csak majd valami jegy újraértékesítő oldalon nem bukkam fel egy-két belépő, akkor könnyen lehet, hogy megint lecsúszom Stevie Wonderről, pedig én ezt a most érkező dalt eredetiben tőle még egyszer az életben szeretném hallgatni. Another Star volt eredetileg Outro Lugar, így ebben a formában Salome de Bahiának köszönhetően.

Best FM a legjobb zenék. Ugye maguk a meteorológusok is azt mondják, hogy ami 5 napnál tovább próbál meg időjárást előrejelezni, nos az az előrejelzés tudja, hogy pontatlan. Ennek ellenére azért rossz azt látni, hogy a 30 napos előrejelzésekben már kivétel nélkül mindegyik előttünk álló nap csak a 20 pár fokokat fogja megközelíteni nappali maximumban. Igaz ez a holnapi napra is. 22 fok, jó sok szél és jó sok felhő, ami fölé majd tudunk menni. Take me to the clouds above, jön az Elem Suite a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Három dollal ezelőtt az LMC Take Me to the Clouds of Up című dalához a YouTube megadta az engedélyeket, hogy felhasználják benne klasszikus With or Without You című dalukat. Valamiért Craig David ugyanezt az engedélyt a YouTube One című dalára nem kapta meg, és állítólag ezt Bono később nagyon-nagyon sajnálta és megbánta. Walking Away, Craig David érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha már nem volt olyan áld az ellentét köztük sosem, mint a depesesek és a duránosok között, de azért szerintem a Backstreet Boys és az NSYNC rajongók hát nem nagyon voltak puszipacsiba egymásra. Hogy ne is legyen ebből vita, mivel az előző órában volt már NSYNC, a mai utolsó 60 percben érkezik majd a Backstreet Boys, jönnek a Larger Than Life-al. Éjfélig itt a Best FM.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Szia, úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

FM a legjobb zenék, az ominózus oszkáros pofon után a világtalan legszókimondóbb humoristáját, Ricky Gervaisét is megkérdezték az ügyről. Kettő dolgot fűzött hozzá, azt mondta, hogy szerinte imádja Chris Rockot, de hogy nem volt ez a nagy poén, amit mondott. Ő egyébként sokkal inkább csinált volna viccet Jada Pinkett Smithből, mint Will Smithből. És hogy megérdemli-e Will Smith az Oscar díjat? Mindenféleképpen. Hát ő a világ legjobb színész. Hát 30 éven keresztül játszotta el, és mindenkivel elhitette, hogy egy rendes, kedves, szeretnivaló ember. Aztán a végén csak kiderül, hogy egy hatalmas seggfej. Jön a Men in Black, itt a Best Time.

Best of a legjobb zenék. Na most értünk el ahhoz a ponthoz, amikor én is azt mondom, hogy irány az éjszaka, irány a hétvége. Zárom a pénteket, ennyi volt a Night Shift. Szombat és vasárnap persze azért mixelünk ugyanúgy 6-tól 8-ig. Szombaton hip-hopot és R&B-t, vasárnap Chill Lounge és Deep House. Szombaton Slim Fittel, vasárnap DJ Németivel. Most meg Gio Baggio-val búcsúzom. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: shift el az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

vagy együtt, csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

Dziękuję.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.